Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Megmondom őszintén, hogy én alapvetően minden kezdeményezésnek örülök, ami a mi művészeti águnkkal kapcsolatos, és ennek a rádiónak a megjelenése, ez egy olyan áttörés volt, ami mindannyiunkat örömmel töltötte el. Az, hogy ez egyelőre online formában elérhető, nyilván még nagyobb öröm lenne, hogyha ez bekerülne a tematikus rádió műsorok mellé, és bármilyen gépkocsiban egy mozdulattal hallgatható lenne. De talán a mai világban a mostani technikai felszereltség mellett egy mobiltelefonnal ezt bárki megoldja az autójában, ha szeretné.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros, zeneszerző. A Szakcsi Rádió talán attól is különleges, hogy itt nem csak zeneszámok vannak meghallgatni, hanem egy koncepciózus program, akár egy koncert, műsorösszeállítás, és ez mindenképp a hallgatónak egy ajándék, hogy ilyen formában, mint egy csokrot, megkaphat olyan összeállításokat, amit lehet, hogy magától nem úgy rendezne, vagy rakna össze, és sok izgalmas lehetőség dolog van ebben.

műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Tarik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Én nagyon örültem az első pillanattól, de el se hittem, hogy ez a rádió megvalósult, hiszen pontosan ellene megy annak a kornak, amiben élünk. Tehát ha most valamiről nagyon nem szól a világ, akkor az a jazz, a klasszikus zene, hanem egyre inkább az egyre könnyebben fogyasztható, egyre színesebb, egyre jobban felfújt, sokszor semmik az, amik uralják a teret, meg a zenei világot, de biztos, hogy nem a jazz, hiszen a jazz a fénykora az régen volt, és ezért nagyon fontos, és nagyon örülünk neki ezért is, hogy ez van és szól, mert nagyon érdekes, mindig aggódnak a kollégák, hogy előregedik a közönség, ez nem csak a jazzre vonatkozik, hanem a klasszikus zenére is. De meg rájöttem, hogy hát nem, hanem beleérnek az emberek ebbe a zenébe, és lehet, hogy most még csak 25 és idegenkedik tőle, de lehet, hogy 10 év múlva kacsingatni fog erre, és elkezdi hallgatni mondjuk a Szakcsi Rádiót, és 15 év múlva meg rajongó lesz. Úgyhogy ez is és minden, ami elősegítő, hogy az emberek hallhassák ezt a zenét, az nagyon-nagyon jó nekünk.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Megmondom őszintén, hogy én alapvetően minden kezdeményezésnek örülök, ami a mi művészeti águnkkal kapcsolatos, és ennek a rádiónak a megjelenése, ez egy olyan áttörés volt, ami mindannyiunkat örömmel töltötte el. Az, hogy ez egyelőre online formában elérhető, nyilván még nagyobb öröm lenne, hogyha ez bekerülne a tematikus rádió műsorok mellé, és bármilyen gépkocsiban egy mozdulattal hallgatható lenne. De talán a mai világban a mostani technikai felszereltség mellett egy mobiltelefonnal ezt bárki megoldja az autójában, ha szeretné.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Pécsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor az én hangomat is gyakran hallhatja, mert én vagyok a csatorna hang, és én mondok be sok mindent, ami információt közöl az elhangzott dalokról. Ilyen módon én még soha nem szerepeltem, hiszen elsősorban énekes vagyok, de nagyon nagy öröm, hogy a hazai jazz szcénához így is kapcsolódhatok.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Furcsa, hogy még mindig ezt mondom, hogy van ez a rádió, pedig hát már régóta van, és szülinapot ünneplünk, de azt gondolom, hogy az emberek úgy működnek, mondok egy példát, eszembe jut, hogy jó sok évvel, vagy évtizeddel ezelőtt csak bejött egy Madonna sláger, én alapvetően szeretem Madonnát, de ettől rosszul voltam, tehát egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon rossz volt hallgatni. Akárhova mentem, taxiba, vagy edzőterembe, vagy olyan helyekre, áruházból, ahol szólt a zene, minden nap megkaptam ezt a slágert háromszor. Arra kellett rájönnöm, hogy a 20. alkalom egyszerűen elkezdett tetszeni, és én nem értettem ezt a helyzetet. Ugyanez a helyzet a jazzzel. Tehát, hogyha van egy rádió, ahol jazzzene szól, és azt emberek hallgatják, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ők is a 20. lejátszás után egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy hoppá, tetszik, majd az 50-nél rájönnek, hogy nem is olyan ördögtől való ez a jazz, a 100-nál meg jazz rajongók lesznek. Úgyhogy minél több fórum van, ahol ez a zene szólhat, annál nagyobb esélye van, hogy megmarad, vagy egyre több rajongót szerez.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Nekem a jazz a szerelem és az otthon. Örülök annak, hogy az emberek, hogyha hallgatják a Szakcsi Rádiót, akkor megtapasztalhatják ezt az érzést, hogy milyen az, hogy hátradőlni, jazz hallgatása közben is otthon érezni magunkat.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő kormányfő sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszélést. Több kérdésben, például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik. Majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségről Melétei Barna Márton. Mint fogalmazott, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. Távozik posztjáról az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Révész János közölte. Úgy tartja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése mihamarabb az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg a feladattal. A főigazgató történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy a következő kormányban az egészségügy ismét miniszteri szinten képviselteti magát. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressenek fel minden fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta, a Tisza kormány célja, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. 100 éves lett napjaink legismertebb természettudósa. Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte. A természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő bolygó és a Vadvilág. Az élővilágot kutatva bejárta a Földet. Magyarországon a gazdag szitakötő és az Európa többi részéről szinte eltűnt tiszavirág populációt mutatta be. A 100. születésnapra a BBC ünnepi tévéműsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban Attenborough tiszteletére. Röviden az időjárásról. A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő záporzivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy a Szakcsi Rádió megkezdi a működését, mert azt gondolom, hogy nagyon régóta szükség volt már egy olyan zenei platformra, ami ezt a műfajt is képviseli hazánkban, és az itt dolgozó rengeteg fantasztikus művésznek teret ad ahhoz, hogy kapcsolódni tudjon a közönséggel.
2: Az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küldve a dalot felhívásának egyik győztese. Skandobló című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor gyakran az én hangomat is hallhatja két dal között, hiszen én vagyok a Szakcsi Rádiónak a csatorna hangja, és nagyon örülök neki, hogy az április 30-ai koncertet is én konferálhatom majd föl.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Hát nekem a legnagyobb élményem a Szakcsi Rádión belül a Szakcsi Lakatos Bélával van. Nagyon örülök, hogy az ő nevét viseli ez a rádió. Nekem volt szerencsém nála tanulni, nem mint rendes tanítvány, hanem nyári jazztáborokban töltöttünk együtt egy kis csoporttal és vele mondjuk egy hetet. És nagyon, amellett, hogy nagyon sok tanárhoz jártam, azt kell mondjam, hogy szinte tőle tanultam a jazzből a legtöbbet ez alatt a 2-3 hét alatt, ami eltelt. És akkor még kazetták voltak, amire föl lehetett venni, hogy mi történik, és én felvettem az összes óráját, és aztán évtizedekkel később én ezekből tanítottam még mindig, és digitalizáltam, úgyhogy szerintem az, hogy Szakcsi Lakatos Béla neve van oda fölírva, az mindent is jelent.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet még a valaha volt legfiatalabb jazz világsztárját is számon tartja. Joey Alexander, indonéz zongorista, nem kevesebb, mint 11 évesen robbant be a jazz világába. 2015-ben 3 Grammy jelölést kapott, ami példátlan ekkora korban, nem véletlen, hogy többek között Herbie Hancock és Wynton Marsalis is felfigyelt tehetségére. Első albuma, a My Favorite Things, azonnal a Billboard jazzlista élére került. Játéka hihetetlen érettségű, sokan újkori csodagyereknek nevezik. Koncertjein gyakran improvizál, bebopot és klasszikus darabokat vegyít. 2016-ban már a Grammy gálán is fellépett.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Én azt gondolom, hogy szükség van egy olyan magyar rádióadóra, ahol túlnyomó részt, vagy csak kizárólag jazzzene szól. Korábbi években kifejezetten rádió műsorok foglalkoztak ezzel egy vagy két órás időtartamban, vagy még rövidebb időben, és maga a jazz története során is az Egyesült Államokban Willis Canover műsora egy tematikusan visszatérő olyan adás volt, ahol rövid kis bevezető után egy lemezből 25 percet leadtak. Én azt gondolom, hogy a művészeti ág szempontjából ez elengedhetetlenül fontos, hogy legyen egy ilyen fórum, ahol mindig kiszámítható módon lehet jazzzel találkozni, és hát természetesen külön öröm, ha magyar jazzzel.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Minden nagy összecsapás előtt. Szükség van felkészülésre.
5: Igaz vagy hamis?
6: Igaz.
5: Nem.
6: Dehogy nem.
4: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Mi árt a jobbornak?
7: Peti, jelöljük meg
8: az át.
4: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. A Szakcsi Rádió talán attól is különleges, hogy itt nem csak zeneszámok vannak meghallgatni, hanem egy koncepciózus program, akár egy koncert, műsorösszeállítás, és ez mindenképp a hallgatónak egy ajándék, hogy ilyen formában, mint egy csokrot, megkaphat olyan összeállításokat, amit lehet, hogy magától nem úgy rendezne, vagy rakna össze, és sok izgalmas lehetőség dolog van ebben.

0: Jazznapló.
1: A jazz világában a hosszú élet nem ritka, de Lionel Ferbus különleges rekordot tart. A New Orleans-i trombitás még 103 évesen is koncertezett. Ferbus 1911-ben született, és több mint 80 éven át zenélt aktívan. A helyi amerikai klubokban szinte minden hétvégén fellépett, még a 90-es éveiben is. Utolsó koncertjét 2014-ben, 103 éves korában adta. Ferbus igazi élő történelem volt, aki a korai jazz korszakától a modern éráig valamennyi érában játszott. Zenéje azonban mindig hű maradt a klasszikus New Orleans-i stílushoz. A jazz közönség világszerte tisztelte kitartásáért és elhivatottságáért. Az ő pályája példázza, hogy a jazz bizony életforma, és nem csupán egy műfaj a sok közül.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buon noite Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pezsgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Mint fogalmazott, az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. Az új jelöltet ma jelentik be. Távozik posztjáról az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Révész János közölte. Úgy tartja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése mihamarabb az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg a feladattal. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem. Ezekben a percekben kezdődnek a német írásbeli érettségi vizsgák. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough, brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő bolygó és a Vadvilág. Tiszteletére a BBC ünnepi műsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban. A felújított velencei Meszlénykastélyban nyílik meg holnap a Fischer Emil Múzeum, amely a porcelánművész egyedülálló hagyatékát tárja a közönség elé. A történelmi épület rekonstrukciójának első szakasza befejeződött. Hamarosan a kastélykert és az egykori angol park megújítása is elkezdődik. A kastélyban látható lesz egy jubileumi herendi kiállítás is. Pályakarbantartás miatt változik az elővárosi menetrend a hétvégén. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A szobi vonalon csak a Z70-es vonatok és minden második S70-es megy be a nyugatiba, a többi Újpestig jár. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A fátyolfelhők mellett ma is sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő záporzivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9:04.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazzénekesnő és dalszerző. Nekem a jazz a szerelem és az otthon. Örülök annak, hogy az emberek, hogyha hallgatják a Szakcsi Rádiót, akkor megtapasztalhatják ezt az érzést, hogy milyen az, hogy hátradőlni, lesz hallgatása közben is otthon érezni magunkat.
0: Küldd be a dalod!
2: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Tárik Péter, jazz zongoraművész és zeneszerző vagyok. Én nagyon örültem az első pillanattól, de el se hittem, hogy ez a rádió megvalósult, hiszen pontosan ellene megy annak a kornak, amiben élünk. Tehát ha most valamiről nagyon nem szól a világ, akkor az a jazz, a klasszikus zene, hanem egyre inkább az egyre könnyebben fogyasztható, egyre színesebb, egyre jobban felfújt, sokszor semmik az, amik uralják a teret, meg a zenei világot, de biztos, hogy nem a jazz, hiszen a jazz a fénykora az régen volt, és ezért nagyon fontos, és nagyon örülünk neki ezért is, hogy ez van és szól, mert nagyon érdekes, mindig aggódnak a kollégák, hogy előregedik a közönség, ez nem csak a jazzre vonatkozik, hanem a klasszikus zenére is. De meg rájöttem, hogy hát nem, hanem beleérnek az emberek ebbe a zenébe, és lehet, hogy most még csak 25 és idegenkedik tőle, de lehet, hogy 10 év múlva kacsingatni fog erre, és elkezdi hallgatni mondjuk a Szakcsi Rádiót, és 15 év múlva meg rajongó lesz. Úgyhogy ez is és minden, ami elősegítő, hogy az emberek hallhassák ezt a zenét, az nagyon-nagyon jó nekünk.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Minden nagy összecsapás előtt. Szükség van felkészülésre.
2: Igaz vagy hamis?
3: Igaz.
2: Nem.
3: Dehogy nem.
0: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
2: Mi járt a jobbornak?
4: Peti. Jelöljük meg
2: az
0: A-t. Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor a Dunán.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szanisz Lórihárt, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy a Szakcsi Rádió megkezdi a működését, mert azt gondolom, hogy nagyon régóta szükség volt már egy olyan zenei platformra, ami ezt a műfajt is képviseli hazánkban, és az itt dolgozó rengeteg fantasztikus művésznek teret ad ahhoz, hogy kapcsolódni tudjon a közönséggel.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Az a tapasztalatom nem csak szülőként, hanem korábbról zenészként is, hogy a gyerekeket a ritmika nagyon-nagyon-nagyon megfogja. És hogyha a swing muzsikára gondolunk, az szerintem egy tuti választás. Akár Django Reinhardtnak a világa, akár a New Orleans-i jazz, akár egy jó kis Louis Armstrong, Ella Fitzgerald felvétel, szerintem ezek a ritmikus, hot jazz vagy swing korszakból származó jazz felvételek, ezek teli találatot jelenthetnek a gyerekeknél is, mert rögtön elkezdenek rá mozogni, rugózni, táncolni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

17 éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: 66.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. Szakcsi Rádió szerintem egy remek lehetőség fiatal jazzzenészeknek, hogy bemutassák a programjukat, a zenéjüket. Ugyanígy lehetőség a hallgatóknak is, hogy ezekről értesüljenek.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Minden nagy összecsapás előtt. Szükség van felkészülésre.
4: Igaz vagy hamis?
5: Igaz.
4: Nem.
5: Dehogy nem.
3: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Mi járt a jobb oldalon?
6: Peti. Jelöljük meg.
4: Az
3: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor. A Dunán. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Impro. Ez a jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
7: Köszöntöm a jazz legendák hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Mai összeállításomban Don Byers tenor szaxofonon játszik. Ő bár Amerikában született, mondhatjuk, hogy élete nagy részét Franciaországban, illetve Hollandiában és Dániában élte, tehát Európában. Szabadúszóként dolgozott, gyakran turnézott, felvételeket készített, mindössze csak egyszer ment vissza az Egyesült Államokba egy turnéra 1970-ben, 72-ben Amsterdamban hunyt el. Ha csak szerzőpárosokat mondok, akiknek a témáját játsza, akkor ismerősen csengő neveket sorolok, Mitchell Perry és Hoagy Carmichael, Duke Ellington, Johnny Hodges, Fats Waller, Randy Razzaf, Edward Heyman, Johnny Green, Count Basie, Jerry Livingston, de hallunk majd egy Antonin Dvorak átdolgozást is, és Don Byers szerzeményeket. A Slammin' Around, Harvard Blues, 3 o'clock in the morning, Stardust, Laura, Nancy, Embraceable You, Annie Laurie, I'm beginning to see the light, Rosetta, Ain't Misbehavin', Body and Soul, Blue and Sentimental, These Foolish Things, Humoresque, ez lesz a Dvorak átirat, majd Don Byers szerzemények szólnak a műsor végén, Riffin and Jivin, I Can't Explain, és Blues for Panacea címmel.

Mai jazzlegendákban Don Byas tenor szaxofonon játszott. Slammin' Around, Harvard Blues, 3 o'clock in the Morning, Stardust, Laura, Nancy, Embraceable You, Annie Laurie, I'm Beginning to See the Light, Rosetta, Ain't Misbehaving, Body and Soul, Blue and Sentimental, These Foolish Things, Humoresque, Riffin' and Jivin', I Can't Explain, és Blues for Panacea fér bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénártot hallották.

0: Impro. Ez volt a Jazz Legendák a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Tony Lakatos Organization koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Rádió második születésnapi koncertje hallható.
3: Minden nagy összecsapás előtt. Szükség van felkészülésre.
4: Igaz vagy hamis?
5: Igaz.
4: Nem.
5: Dehogy nem.
3: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
4: Mi árt a jobb oldal?
6: Peti. Jelöljük meg
4: az
3: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
7: Pont kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Fehérvári Petra. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellitei Barna Márton tegnap lemondott jelölt, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Nőtt az államháztartás hiánya, áprilisban csak nem 430 milliárd forintos mínuszt halmozott fel a központi alrendszer. A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint az év első négy hónapjában a deficit megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett hiány több mint 70%-a. Kismértékben nőtt az éves infláció. Áprilisban 2,1% volt a márciusi 1,8% után, közölte a KSH. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest. Ma kezdődik a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Holnap estig országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Flesz Tamás hozzátette, mielőbb ki kell dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat is. Az emlékhelyek napján holnap nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeum már készül a pünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét, az emlékhely épített örökségét bemutató kövi kalandot. Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő bolygó és a Vadvilág. Az ország nagy részén süt a nap, csak északkeleten vannak felhősebb területek, arrafelé záporzivatar előfordulhat, helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor az én hangomat is gyakran hallhatja, mert én vagyok a csatorna hang, és én mondok be sok mindent, ami információt közöl az elhangzott dalokról. Ilyen módon én még soha nem szerepeltem, hiszen elsősorban énekes vagyok, de nagyon nagy öröm, hogy a hazai jazz szcénához így is kapcsolódhatok.

these things.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Megmondom őszintén, hogy én alapvetően minden kezdeményezésnek örülök, ami a mi művészeti águnkkal kapcsolatos, és ennek a rádiónak a megjelenése, ez egy olyan áttörés volt, ami mindannyiunkat örömmel töltötte el. Az, hogy ez egyelőre online formában elérhető, nyilván még nagyobb öröm lenne, hogyha ez bekerülne a tematikus rádió műsorok mellé, és bármilyen gépkocsiban egy mozdulattal hallgatható lenne. De talán a mai világban a mostani technikai felszereltség mellett egy mobiltelefonnal ezt bárki megoldja az autójában, ha szeretné.

0: Jazznapló.
1: Ulá Kálmán jazzzongorista és zeneszerző állandó társa Balázs Elemér, a magyar jazz élet egyik legkiválóbb dobosa, aki már a 80-as, 90-es évek fordulóján feltűnt olyan formációkban, mint a Trio Midnight vagy a Vukán György vezette Creative Art Trio. Akkor érezni lehetett már, hogy a hangszerén ő a jövő egyik legnagyobb hazai ígérete. 20 évesen a legnagyobbakkal dobolhatott, partnereinek listája azonban folyamatosan bővül. Olyan világhírességekkel, például a Kokáért, mint Pat Metheny vagy éppen Al Jarreau. Balázs Elemérnek 25 éve üzemel saját formációja, a Balázs Elemér Group, mellyel végleg megerősítette helyét a hazai és európai jazz élvonalában.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Tony Lakatos Organization koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Rádió második születésnapi koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Minden nagy összecsapás előtt. Szükség van felkészülésre.
3: Igaz vagy hamis?
4: Igaz.
3: Nem.
4: Dehogy nem.
2: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Mi járt a jobb oldalon?
5: Peti. Jelöljük meg.
3: Az
2: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. A Szakcsi Rádió szerintem remek lehetőség a fiatal muzsikusoknak, hazai zenészekre gondolok, hogy bemutassák az elképzeléseiket, programjukat, zenéjüket, és ugyanígy a hazai jazz közönségnek is szintén remek lehetőség, hogy értesüljenek ezekről a dolgokról, irányzatokról, mi történik idehaza, úgyhogy erre a rádió rendkívül alkalmas.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Klasszikus zene vagy komoly zene és a könnyű zene, az nekem valahol itt találkozik. Ebbe az improvizáció minden bele tartozik, tehát hogy a klasszikus gitár irodalomnak van egy nagyon nagy része, ami Dél-Amerikából jön, és ez találkozott az ottani őslakosok, bevándorlók, portugálok, gyarmatosítók zenéjével, és valahogy ebből az egészből jött ki a brazil zene.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, úgy 17-18 éves koromban, úgyhogy azt sokszor azt érzem, hogy éveket pazaroltam el ezek nélkül, a hangok nélkül. Azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió működése, ez egy fantasztikus lehetőség a magyar fiatalok számára, hogy megismerhessék ezt a zenei műfajt, és megtalálhassák benne ők is azokat az irányokat, amik közel állhatnak az ő lelkükhöz, szabadságukhoz, és színesíthetik ezáltal a zenei palettájukat.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Tony Lakatos Organization koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Rádió második születésnapi koncertje hallható.
3: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Hát nekem a legnagyobb élményem a Szakcsi Rádión belül a Szakcsi Lakatos Bélával van. Nagyon örülök, hogy az ő nevét viseli ez a rádió. Nekem volt szerencsém nála tanulni, nem mint rendes tanítvány, hanem nyári jazztáborokban töltöttünk együtt egy kis csoporttal és vele mondjuk egy hetet. És nagyon, amellett, hogy nagyon sok tanárhoz jártam, azt kell mondjam, hogy szinte tőle tanultam a jazzből a legtöbbet ez alatt a 2-3 hét alatt, ami eltelt. És akkor még kazetták voltak, amire föl lehetett venni, hogy mi történik, és én felvettem az összes óráját, és aztán évtizedekkel később én ezekből tanítottam még mindig, és digitalizáltam, úgyhogy szerintem az, hogy Szakcsi Lakatos Béla neve van oda fölírva, az mindent is jelent.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kiállsz akkor olyan vagy, mint egy pap, akkor én is az vagyok, ha kimerek állni. De ezt a legnagyobb szerénységet csak mint a helyzetem az. Tehát ez nem mondom, hogy én az vagyok, mert rengeteg dologról fogalmam sincs, akár vallási dolgokról, vagy egyáltalán. Tehát egy igazi jó embernek kell kiállni a közösség elé, és ezen kell dolgozni, hogy soha nem leszek az, mert ember vagyok, tehát ugye gyarló, ez így van. Mégis ez elkerülhetetlen, és ezért van értelme.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Kapcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Balázs Zsenemér vagyok, jazz, dobos, zenész, illetve zeneszerző. Nagyon fontos, hogy a magyar jazz minél többen hallgassák. Azt gondolom, hogy ezért óriási dolog, hogy a Szakcsi Rádió létrejött, és mi zenészek minél nagyobb táborban szeretnénk eljutatni a zenénket, és nagyon kérek mindenkit, hogy hallgassa a Szakcsi Rádiót, mert tényleg eszméletlen sokszínű. Én azt gondolom, hogy erre nagy szükség van.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buonanotte Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Tony Lakatos Organization koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Rádió második születésnapi koncertje hallható.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bdieska Dániel, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Nem talált súlyos biztonsági rést az Európai Bizottság abban az ügyben, amely szerint Magyarország uniós információkat szivárogtathatott ki Oroszországnak. Újvári Balázs Brüsszelben közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és a sajtóban megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítottak súlyos biztonsági rést. Az uniós szóvivő a napi brüsszeli sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva beszélt az ügyről. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 6-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. A hatóságok szigorú biztonsági protokollal, úgynevezett steril folyosóval készülnek az utasok partra szállítására. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. Az elismerést azoknak az intézményeknek ítélik oda, amelyek példaértékűen őrzik és mutatják be történelmi örökségüket. Idén is 8 pályázat érkezett, amelyet a BME a zsűri egyhangú döntése alapján kapott meg. Kiemelték, a műegyetem különösen fontos helyszíne az 1956-os forradalmi eseményeknek, hiszen onnan indult a történelmi diáktüntetés október 23-án. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to Go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikást orsótésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. A hatóság azt kéri, hogy a vásárlók ne fogyasszák el a Talló Food Kft. Által gyártott termékeket. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Miel laktózmentes UHT tejet minőségmegőrzési probléma miatt. Ma ünnepli 100. születésnapját Sir David Attenborough brit műsorvezető, természettudós és író, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója. Holnap az M5 is megemlékezik kivételes pályafutásáról. A riportfilm 13 órakor kezdődik. Napos fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén, elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok környékén megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok várható.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. A Szakcsi Rádió talán attól is különleges, hogy itt nem csak zeneszámok vannak meghallgatni, hanem egy koncepciózus program, akár egy koncert, műsorösszeállítás, és ez mindenképp a hallgatónak egy ajándék, hogy ilyen formában, mint egy csokrot, megkaphat olyan összeállításokat, amit lehet, hogy magától nem úgy rendezne, vagy rakna össze, és sok izgalmas lehetőség dolog van ebben.

délután. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Tengeri Attila, piros bicikli formációja, a Szabcsi Rádió küldbe a dalot felhívásának egyik győztese. Veszélyes érzés című daluk következik most a Szabcsi Rádióban.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Erik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Furcsa, hogy még mindig ezt mondom, hogy van ez a rádió, pedig hát már régóta van, és szülinapot ünneplünk, de azt gondolom, hogy az emberek úgy működnek, mondok egy példát, eszembe jut, hogy jó sok évvel, vagy évtizeddel ezelőtt csak bejött egy Madonna sláger, én alapvetően szeretem Madonnát, de ettől rosszul voltam, tehát egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon rossz volt hallgatni. Akárhova mentem, taxiból, vagy edzőterembe, vagy olyan helyekre, áruházból, ahol szólt a zene, minden nap megkaptam ezt a slágert háromszor. Arra kellett rájönnöm, hogy a 20. alkalom egyszerűen elkezdett tetszeni, és én nem értettem ezt a helyzetet. Ugyanez a helyzet a jazzzel. Hogyha van egy rádió, ahol jazzzene szól, és azt emberek hallgatják, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy ők is a 20. lejátszás után egyszer csak azon veszik észre magukat, hogy hoppá, tetszik, majd az 50-nél rájönnek, hogy nem is olyan ördögtől való ez a jazz, a 100-nál meg jazz rajongók lesznek. Úgyhogy minél több fórum van, ahol ez a zene szólhat, annál nagyobb esélye van, hogy megmarad, vagy egyre több rajongót szerez.

0: Jazz Napló.
1: A soul jazz az 50-es évek végén és a 60-as évek elején jelent meg Amerikában. Az irányzata hard bop továbbfejlesztése, mely a gospel, blues és soul hatásait építette magába. Hammond orgona ütős grúvok és egyszerű, de érzéki dallamok jellemzik. Nagy nevei közé tartozik Jimmy Smith, Cannonball Adderley és Lou Donaldson. A műfaj könnyen táncolható, spirituális és közönségbarát is egyben. A soul jazz hidat képez a jazz és a populáris zene között. Néha összefolyik a funk jazzzel, de annál melegebb, a szó elvonatkoztatott értelmében inkább templomibb hangulatú. A jazz érzelmi mélységének egyik legközvetlenebb ága.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Tony Lakatos Organization koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Rádió második születésnapi koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Minden nagy összecsapás előtt.
4: Köldek!
3: Szükség van felkészülésre.
5: Igaz vagy hamis?
6: Igaz.
7: Nem. Dehogy nem.
3: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Mi árt a jobbornak?
8: Peti, jelöljük meg
9: az át!
3: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazz énekesnő és dalszerző. Nagyon örülök, hogy létrejött egy olyan rádió, amely ennek a műfajnak ad teret, mert hogy fantasztikus jó magyar jazz zenészeink vannak, és remélem, hogy hiánypótló volt ez a kezdeményezés, és sokan örültek neki, úgyhogy bízom benne, hogy ez a rádió ez visszaadja azt a sok színűséget, amit ez a műfaj képvisel, és mindenki talál magának olyat, amit tud szeretni, és el tud benne feledkezni.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ez csodálatos, azt gondolom, egyéb más dolgok mellett a jazz zenében, hogy ahány ember annyiféle hatást tud kiváltani, és én ezt szeretném minél több embernek, akár szavakban, akár kritikák formájában, akár nyilván aktívan jazz zenészként a színpadon bebizonyítani, hogy nagyon sokféle érzést tud megmozgatni a jazz zene az emberekben, és tényleg ne féljenek tőle.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Nagyon remélem, hogy a Szakcsi Rádió sokaknak egy biztos pont, ahol lehet jazzt hallgatni, jó jazzt, amit valaki kiválogatott, előválogatott nekik. Ugyanakkor nagyon sokféle jazzt is lehet ott hallani, olyan archív felvételeket, amiket máshol nem, az internet korában sem lehet mindenhol megtalálni, és olyan mai, nagyon élő pillanatokat is, mint amiről az április 30-ai koncert is szól.

0: Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Tony Lakatos Organization koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Rádió második születésnapi koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Minden nagy összecsapás előtt. Szükség van felkészülésre.
3: Igaz vagy hamis?
4: Igaz.
3: Nem.
4: Dehogy nem.
0: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Mi járt a jobbornak?
5: Peti. Jelöljük meg.
3: Az át.
0: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor. A Dunán. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Nekem nagyon fontos a ritmus a jazzben. Nyilván mindenkinek is a jazz eleve erősen a ritmusról szól, de az afro-amerikai jelenlét Amerikában az ugye kézzel fogható. És még akkor is, hogyha nem 24 órában jazz szól a taxiban vagy az utcákon, elég sokat hallgatnak fekete zenét, például R&B-t vagy hip-hopot, és az valahogy így átitatja az embert.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: László Attila vagyok, Liszt Ferenc díjas jazzgitáros zeneszerző. A Szakcsi Rádió szerintem remek lehetőség a fiatal muzsikusoknak, hazai zenészekre gondolok, hogy bemutassák az elképzeléseiket, programjukat, zenéjüket, és ugyanígy a hazai jazz közönségnek is szintén remek lehetőség, hogy értesüljenek ezekről a dolgokról, irányzatokról, mi történik idehaza, úgyhogy erre a rádió rendkívül alkalmas.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Vörös Niki vagyok, énekes dalszerző. Én viszonylag későn találkoztam a jazz zenével, hogy azt gondolom, hogy a Szakcsi Rádió egy fantasztikus lehetőség a mai fiatal generáció számára, hogy ezzel a zenei műfajjal is megismerkedhessenek, és megtalálják a számukra izgalmas zenei irányokat ezen a műfajon belül, ezáltal színesíthessék a zenei palettájukat.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buon noite Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pezsgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Potter játéka alig néhány hangból azonnal felismerhető, kifogyhatatlan kreativitása elsősorban ámulatba ejtő szólói során mutatkozik meg. Társai ezen az estén Matt Brewer bőgős, valamint Kendrick Scott dobos lesznek. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Tony Lakatos Organization koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Rádió második születésnapi koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Szaniszló Richárd, jazz vibrafonos, ütőhangszeres, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőzöttek, 3-an meghaltak. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt, aki ugyanazon a gépen utazott. Az Egészségügyi Világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közölte, a tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sértené a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani. Sopronban is találtak aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a rákkeltő anyagot. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt-szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti terézvárosi házfalomlás miatt indult büntetőeljárás vádlottjai. A mai tárgyaláson elhangzott, hogy a Jókai utcai társasház tetőterében egy cég 15 új lakást tervezett kialakítani. A tetőszerkezetet és a homlokzat főpárkánya fölötti falat részlegesen visszabontották, utóbbi leomlott, a több tonna törmelék a járdára és az úttestre zuhant, 3 ember sérült meg. Egyikük az Operettszínház stánc művésze volt, aki életveszélyesen megsérült. Az ügyészség a vádlottakkal szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozta. Elkezdődött a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Holnap estig 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a gyűjtőpontokon. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 000 000 forint értékű adomány gyűlt össze. Napos, koranyári idő lesz a hétvégén, elszórt záporok holnap délután főként a nyugat-dunántúlon alakulhatnak ki, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 8-14, holnap délután 21-27 fok várható. 18 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Terik Péter, jazzzongoraművész és zeneszerző vagyok. Én nagyon örültem az első pillanattól, de el se hittem, hogy ez a rádió megvalósult, hiszen pontosan ellene megy annak a kornak, amiben élünk. Tehát ha most valamiről nagyon nem szól a világ, akkor az a jazz, a klasszikus zene, hanem egyre inkább az egyre könnyebben fogyasztható, egyre színesebb, egyre jobban felfújt, sokszor semmik az, amik uralják a teret, meg a zenei világot, de biztos, hogy nem a jazz. Hiszen a jazz a fénykor az régen volt, és ezért nagyon fontos, és nagyon örülünk neki ezért is, hogy ez van és szól, mert nagyon érdekes, mindig aggódnak a kollégák, hogy előregedik a közönség. Ez nem csak a jazzre vonatkozik, hanem a klasszikus zenére is. De meg rájöttem, hogy hát nem, hanem beleérnek az emberek ebbe a zenébe, és lehet, hogy most még csak 25 és idegenkedik tőle, de lehet, hogy 10 év múlva kacsingatni fog erre, és elkezdi hallgatni mondjuk a Szakcsi Rádiót, és 15 év múlva meg rajongó lesz. Úgyhogy ez is és minden, ami elősegítő, hogy az emberek hallhassák ezt a zenét, az nagyon-nagyon jó nekünk.

Két éves a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük második születésnapunkat. Éljük most át újra a Szakcsi születésnapi koncertet, és idézzük fel az este legemlékezetesebb pillanatait. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kolman Gábor vagyok, a Budapest Jazz Orchestra igazgatója és művészeti vezetője. Megmondom őszintén, hogy én alapvetően minden kezdeményezésnek örülök, ami a mi művészeti águnkkal kapcsolatos, és ennek a rádiónak a megjelenése, ez egy olyan áttörés volt, ami mindannyiunkat örömmel töltötte el. Az, hogy ez egyelőre online formában elérhető, nyilván még nagyobb öröm lenne, hogyha ez bekerülne a tematikus rádió műsorok mellé, és bármilyen gépkocsiban egy mozdulattal hallgatható lenne. De talán a mai világban a mostani technikai felszereltség mellett egy mobiltelefonnal ezt bárki megoldja az autójában, ha szeretné.
2: A Paja and the Raptors, a Szakcsi Rádió küldbeadalott felhívásának egyik győztese. Black című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A magyar mainstream jazz világában az ezredfordulóval folyamatosan bukkantak fel a nívósabbnál nívósabb muzsikát játszó zenész egyéniségek. Generációja talán legtehetségesebb jazzgitárosa Juhász Gábor, akinek jelenléte és súlya egyre meghatározóbbá vált a hazai jazz életben. Többek között olyan prominens zenekarokban tűnt fel, mint a Tintinkú, a Balázs Elemér Group, a Dés Septet vagy éppen a Mirror World. Saját formációjával, a Juhász Gábor trióval sokak meglepetésére rockos irányba indult el, később azonban 1978 címet viselő albumán visszatért a líraibb, meditatívabb hangulatokhoz. Elmondása szerint a jazz a mai kor legfontosabb, legkifinomultabb hangszeres zenei kifejező eszköze.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Tony Lakatos Organization koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Rádió második születésnapi koncertje hallható.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Sziasztok, Szaniszó Riád, vibrafonos vagyok. A következő percekben a kedvenc szerzeményemét hallhatjátok.

Ez a jazz kedvence. Egy jazzművész kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Buonanotte Budapest, azaz jó estét Budapest. Ezzel a jelmondattal ad koncertet a fővárosban a Cafuné zenekar május 22-én. Előadásukban a brazil zene és a tradicionális dél-amerikai gitárzene különös darabjai csendülnek fel. A formáció sokrétű élményt nyújt a hallgatóságnak. Nyüzsgő, pezsgő és néhol édesen melankolikus, de mindvégig érződik benne a napsütés. Mostani műsorukban a nagy kedvencek mellett izgalmas meglepetések is rejtőznek. A magyar jazz éneklés koronázatlan királyával, az örök ifjú Berki Tamással közösen ad koncertet a Sárik Péter Trió Cegléden május 25-én. Berki és Sárik hosszú évek óta játszanak együtt, több lemezük is megjelent. Legutóbbi albumuk a 2024-es Hintaló, melyről ezúttal is több szerzemény felcsendül majd. Berki Tamás egyébként májusban ünnepli 80. születésnapját, így a ceglédi közönség a töretlen energiájú művészt duplán is köszöntheti a koncerten. A kortárs jazz egyik legkiemelkedőbb alakja, egy valódi világsztár ad koncertet a fővárosban, május 22-én. Budapest egyik kiemelkedő jazzklubjába érkezik a szaxofonon, klarinéton és fuvolán egyaránt játszó Chris Potter, aki ezúttal trió felállásban szórakoztatja a jazz szerető közönséget. Légzés metaforák dalokba foglalva, így foglalható össze a Breezing című egyedülálló összművészeti produkció, mely Ács Dominika első albumának címét is szolgáltatta. A kiváló junior primadíjas fuvola művész május 20-án ad különleges koncertet Budapest neves klubjában. A koncerten Dominikához Olá Krisztián zongora művész, zeneszerző, valamint Födő Sándor ütőhangszeres csatlakozik majd.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Éljük át újra a Szakcsi Rádió második születésnapi buliát a Dohnányi Ernő Zenei Központból. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió és a Halper Quintet előadásával. A második születésnapi koncert ismétlését meghallgathatja május 8-án pénteken 21 óra 30 perctől a Szakcsi Rádióban.
2: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
4: Minden nagy összecsapás előtt.
5: Köldek!
4: Szükség van felkészülésre.
6: Igaz vagy hamis?
7: Igaz.
6: Nem.
7: Dehogy nem.
4: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
6: Mi árt a jóbornak?
8: Peti, jelöljük meg
9: az át!
4: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Tony Lakatos Organization koncertje hallható. Közreműködik Jean-Yves Young és Jean-Marc Robin.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Tony Lakatos Organization koncertjét hallották. Közreműködött Jean-Yves Young és Jean-Marc Robin. A felvétel a szombathelyi Vörös Sándor Színház Lamantin klubjában készült 2023. július 6-án.
1: Ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második részében a Szakcsi Rádió második születésnapi koncertje hallható. Benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trio, valamint a Halper Quintet koncertjével élőben a Dohnányi Ernő Zenei Központból.
2: Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Szakcsi Rádió hallgatóit, a televízió nézőket és kedves vendégeinket itt a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Miklósa Erika vagyok. A mai nap világszerte a jazz ünnepeljük, de más miatt is kivételes ez a nap, hiszen pontosan 2 éve született meg a Szakcsi Rádió, a hazai jazz rádiója. Ezt a jeles ünnepet természetesen jazz koncerttel fogjuk megünnepelni, de még mielőtt elmerülnénk a gyönyörű jazz dallamokban, nézzünk néhány tényt a Szakcsi Rádióról. Pontosan 730 napja sugározzuk minden nap a magyar és nemzetközi jazz legjobb koncertjeit. Emellett a 2 év alatt közel 150 portrébeszélgetést készítettünk a magyar jazz élet legkiemelkedőbb alkotóival és ígéretes fiatal tehetségeivel. Több mint 50 jazz akusztik koncertfelvételt adtunk az A38 színpadáról. 2 nagy sikerű, 3 napos jazzfesztivált rendeztünk Salföldön. És felfedeztünk 20 tehetséges fiatal együttest a Küld be a dalod felhíváson. Kezdődjék is a koncert. Kérem, hallgassák meg Borbély Mihály szerzeményét.

0: Bravo! Sok szeretettel gratulálok. Pont azon gondolkoztam, amíg így hallgattalak benneteket, hogy milyen jó lenne, ha az operistáknak is lenne egy rádiója. Biztos, hogy én is pátyolgatnám ezt a kezdeményezést, de hát még nincs. Viszont ti ott még nincs, de mindketten ott voltatok Károllyal a rádió indulása előtt, a kezdeményezéskor, és pátyolgattátok. Mit jelent számotokra a rádió léte, és mit jelent a magyar jazzzenészek számára?
1: Hát azt hiszem, hogy tolmácsolhatom az egész szakma, muzsikusok és a közönség véleményét is. Ez méltó névadás volt Szakcsillaghatós Béla, hisz ha mondjuk a mai napra gondolunk a Nemzetközi Jazz Napra, amelyet egy világhírű jazz zongorista, Herbie Hancock, ő volt a szülőatya, hogy ezzel a képzavarral éljek. Azt hiszem, hogy ugyanez a mi Herbie Hancockunk, Szakcsillaghatós Béla, aki tényleg járta a világot, és a Kárpát-medencei gyökerekből, az ő roma gyökereiből adott a világnak, és a jazz beoltotta ezeket a zenéket. Nekem azért is különösen kedves, mert ez tulajdonképpen véletlen, hogy most ezzel kezdtünk a tárogatóval, de ezt sokat használtam már népzenébe, de volt egy, sok koncertünk volt együtt, és az egyik alkalommal meglektem őt ezzel a tárogatóval, egyet egy másik volt, akkor mi nálam, pont egy ilyen 36. rác, egy ilyen nóta feldolgozás volt, és mondom, nálam volt véletlenül a tárogató, mondom, szerintem nem fog szomorúságot okozni neki. Béla kivirult, mint egy gyerek, visongott, és utána úgy buszultunk el, hogy otthon ne hagyd a tárogatót legközelebb. Tehát tulajdonképpen ő erősített meg ebben, hogy ennek a hangszernek helye van a magyar jazzben, meg azt gondolom, hogy a világ jazzében is.
0: Ez így van. Egyébként Herbie Hancockot említetted, én láttam őt New Yorkban, és pont amikor én kim voltam és láttam őt, akkor egy nagyon tehetséges, még akkor nagyon fiatal jazzdobossal készítette azt a lemezt, és a koncerten is ott volt. Németh Ferikéről beszélek. De áttérve hozzád, Károly, kedves Károly, idézhetek tőled? Idézek. Mindig olyan muzsikát szerettem volna játszani, amelyben az összes általam szeretett zene egyszerre szólal meg. Valóban a jazz lehet ilyen olvasztó tégely, ahol minden zene egyszerre szólal meg? Hogy gondolod ezt?
2: Hát számomra mindig a nagybetű zene létezett. Kisgyermekkoromtól kezdve rengeteg klasszikust játszottam, népzenét. Mindent hallgattam. Igazából a Misivel így találtunk mi is egymásra, hogy mind a ketten mindent szerettünk és játszottunk, és így alakult ki a mi közös duónk. De visszatérve egy pillanatra a Szakcsillaghatós Bélához, annak idején az a megtiszteltetésért, hogy én vettem át a szerepét, vagy hát a tanári pozícióját a jazz tanszéken, és ez számomra egy nagyon nagy élmény és feladat volt. Aztán később barátok lettünk, kollégák lettünk, rengeteget utaztunk együtt, együtt zsűriztünk. Úgyhogy egy méltó nevet kapott a rádió, a Szakcsi Rádió, és bizonyára a közönség is tudja, és mindannyian, hogy nemrég volt az első Szakcsillaghatós Béla jazz zongora verseny. Azt hiszem, tegnap volt vége, és hát kitűnő növendékeink nyerték meg az első 2-3 helyezést, úgyhogy erre is büszkék vagyunk. Azt hiszem, hogy ez is neki köszönhető. Úgyhogy ennyit mondanék.
0: Hát sok minden köszönhető Szakcsillaghatós Bélának. Nekem például írt egy nagyon klassz darabot, egy feldolgozást, az Éj királynője áriáját egy zongora szólóra és nagy szimfonikus zenekarra, illetve szopránra. Életem legnagyobb élménye volt, és nem különben, ha megengedhető ez nekem itt a rádióhallgatók, televízió nézők felé, egy ilyen kis anekdóta, hogy Bélánál tanultam meg, hogy a pacalhoz a kenyér a rántott hús. Tehát óriási humora volt, és ugyanezt a zenében is megéltem, a zenéjében is megéltem. De jöjjön a te műved, a legény búcsú. Valami instrukció?
2: Hát ez a legény búcsú, hát nem kezdhettük a legény búcsúval az első számként, úgyhogy ezt a másodiknak befejező darabnak szántuk. Ez egy kvartett variációban másképp hangzik el. Mi a Misivel most egy duó variációt játszunk.
0: Fogadják szeretettel!

0: Köszönjük a produkciót Binder Károlynak és Borbé Mihálynak. Köszönjük szépen. Nagyon sokan együtt voltak velünk ebben a két évben, akik sajnos ma nem lehetnek itt, de elküldték gondolataikat zenéről, jazzről és a Szakcsi Rádióról. Hallgassák meg Gőz László, a Szakcsi Rádió Grémium tagja, valamint Harcsa Veronika és Szőke Nikoletta jazzénekesek gondolatait.
1: A jazz a zenén belül, ami egy elég kötött rendszer, azon belül egy olyan megfogalmazás, olyan előadás, ami jóval közelebb van a szabadsághoz. A műfaj átalakulásnak egy lehetőségét láttuk meg a Szakcsi Rádióban, és nagyon jó a név abból a szempontból, hogy a Szakcsi végig ezt kereste egész életében, és meg is találtam nagyon sok esetben, hogy mitől lesz egyéni, mitől lesz egy nemzetnek egy külön jazz, önálló jazz hangja, mint ahogy van a németeknek, az angoloknak, a franciáknak, hogy legyen a magyaroknak is egy jazz hangja. És ez volt az első kiindulási pont, innentől kezdve már könnyű volt azt mondani, hogy a magyar jazz uralja a Szakcsi Rádiót, magyarul 60-70% magyar jazz legyen, és 30-40% külföldi jazz. Szerintem ez egy sikertörténet a magyar jazz életben.
2: Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor az én hangomat is gyakran hallhatja, mert én vagyok a csatorna hang, és én mondok be sok mindent, ami információt közöl az elhangzott dalokról. Ilyen módon én még soha nem szerepeltem, hiszen elsősorban énekes vagyok, de nagyon nagy öröm, hogy a hazai jazz színához így is kapcsolódhatok. Nagyon sokáig azt gondoltam, hogy a jazz, amit énekelek, az univerzális, az egyfajta nemzetközi nyelvhez kapcsolódik. Egészen addig, amíg ki nem mentem Brüsszelbe elvégezni egy 2 éves mesterképzést, és az ottani tanárom hívta fel rá a figyelmemet, hogy ugye tudom, hogy a ritmikusság, amivel én énekelek, az nagyon közép-kelet-európai. És megdöbbentem, mert fogalmam sem volt erről, és akkor realizáltam, akkor gondoltam abba bele, hogy konkrétan egy olyan helyen, a Dunakanyarban nőttem föl, ahol hallottam magyar népzenét, táncoltam magyar néptáncokat, de hallottam szerb-horvát tradicionális zenét is, és hallottam még sváb népzenét is, és ez a fajta egyveleg, ez az olvasztó tége, és konkrétan a magyar zenei hagyomány, még ha nem is vagyok népdalénekes, de mégiscsak valamilyen formán belém ivódott, és a zenei örökségemnek a kitörölhetetlen része.
3: Nekem a jazz az abszolút a szellem és az otthon. Ez egy olyan életforma, ami 0-24-be sodorja az embert, itt nincs kiszállás, mert nem is akarunk kiszállni, mert imádjuk azt, amit csinálunk. Ez az életünk igazából. És bármennyire is paradoxonnak fog tűnni, hogy ez egy kísérletező műfaj, itt egyszerre vagyunk kötértáncosok, és egyszerre vagyunk védőhálók egymásnak, mert kockázatot is vállalunk, de ugyanakkor meg is tartjuk egymást ebben a kísérletezésben a zenésztársakkal. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy többször is énekeltem Szakcsi Lakatos Bélával, jól ismertem őt személyesen, sőt, hát én nyugodt szívvel mondhatom, hogy tényleg az egyik legnagyobb példaképpen volt a zenei hozzáállást, a zenei attitűdöt illetően. Az egyik mondata, ami nagyon megmaradt bennem az, hogy ne féljünk attól, hogy hibázunk, mert hogyha nem vállalunk kockázatot, és nem próbáljuk ki azt, ami éppen bennünk van, akkor a jó sem fog sosem kiderülni.
0: A jazz azért is izgalmas műfaj, mert a legkülönfélébb hangszer összeállításoknak ad teret. Ezzel kísérletezik a 2019-ben alakult Contempo zenekar is, melyben a szaxofon és a gitár mellett az inkább népzenéből ismert cimbalom is helyet kapott. Fogadják szeretettel a Contempót!

0: Pozsár Eszterhez, a kontempo fuvolistájához, szaxofonistájához szólok. Eszter, a jazz valóban egy kísérletező, sokszínű műfaj, de hogyan jött ez, hogy ezt a három hangszert ötvözitek hozzátok össze? Ugye a gitár mögött Horányi Sándor és Csurgolya József a cimbalom mögött.
1: Valóban. Igazából én mindkettőjükkel korábban már játszottam közösen, tehát ez a zenei kapcsolat megvolt, és különösen a fuvola miatt, de a szoprán szaxofon is indokolja, én szerettem volna egy kamarazenei formációt összehozni, amiben bátran használhatom ezeket a hangszereket, és igazából mind emberi oka is volt ennek, hiszen nagyon-nagyon szeretek mindkét csodás muzsikussal együtt játszani, mint pedig a hangszerek nagyon tetszettek, pláne amikor cimbalommal először sikerült együtt muzsikálni, teljesen beleszerettem a cimbalomba, és így kezdődött el ez a közös gondolkodás.
0: És miből merítetek? Mert ugye a zenétek is nagyon sokszínű, ahogy a jazz is. Mi az, amiből merítetek? Milyen műfajokból, hangzásvilágból?
1: Valóban mindannyian tettünk már kitérőt nagyon sokféle zenei stílusban. Azt mondanám, hogy három alap műfaj van. Természetesen a jazz, a klasszikus zene, főleg a kortárs klasszikus zene és a népzene. És emellé jönnek különböző világzenei élmények is. Tehát minden, ami tulajdonképpen megtörtént velünk zeneileg, az megjelenik a zenénkben is.
0: No, de nem is szaporítom a szót tovább, zenéjetek. Jöjjön Csurgolya József produkció, vagy a szerzeménye, bocsánat. Fogadják szeretettel a Balkán Shuffle szerzeményt.

0: Köszönjük a Contempo együttesnek a csodálatos dallamokat. Ha már különleges hangszerekről volt szó, abban a továbbiakban sem lesz hiány. Most hallgassák meg Csapó Krisztián, hasonlóművész, valamint Sárik Péter jazzzongorista és Vörös Niki énekes gondolatait.
1: Mindenki törekszik arra, hogy saját zenei világa legyen. Az a jó jazzzenész, akit néhány hang után vagy néhány ütem után föl lehet ismerni. A hason nagyon különleges hangszer a templomi zenéből indult, először az énekhangok helyettesítésére vagy felhangosítására, később a jazzben is megjelent, és ez a sokszínű hang, ami először Beethovennél a mennydörgést reprezentálta, igazából nagyon finoman is tud szólni, ezért a jazz történetben nagyon sok olyan felvétel van, amiben harsonások voltak a zenekarvezetők, vagy éppen a dalok témáit ők játszották. A harsonán kifejezetten nehéz jazz játszani, azt gondolom a technikai kihívás például az, hogy sokszor nagy tempók vannak, gyors dalok, és egy ilyen hangszeren, ahol nincsenek billentyűk, nincsenek ventilek, nagyon nehéz ezeket a tempókat lejátszani. Remélem a zongorista kollégák nem sértődnek meg, vagy a szaxofonosok, ahol kifejezetten sok billentyű van, és az új mozgással helyettesíthető ez a dolog, de itt valóban egy picit nehezebb a jazz dalokat megszólaltatni, viszont ha sikerül, akkor azt gondolom, hogy nagyon különleges hangzás hallható a hasonlán.
2: Mit jelent nekünk a jazz? Nekem mindenféleképpen energiát és szabadságot jelent, de az energia a legfontosabb. Ahogy mi szoktunk játszani, az mindig úgy történik, hogy valahogy úgy felrobbannak a dolgok rögtön. Én azért szeretek nagyon klasszikus zenét játszani jazzben, mert nyugodtan játszhatom egy kicsit másképp, mint az eredetit. Ez általában úgy zajlik le, hogy mi eljátszuk a témát, amit a maestro anno megírt, de már az se úgy pontosan, hiszen ő mondjuk egy zongora darabot írt, ott pontosan megvan, hogy bal kézzel, jobb kézzel mit kell játszanom. Én mikor áthangszerelek mondjuk egy Bartók darabot, akkor én már a bal kezet átadom a basszusgitárnak, és csinálok egy ritmust, tehát 80%-ában a lényegét játsszuk a témának, és engem ez nagyon felszabadít. Most már azt kell mondom, hogy 20 országban játszottuk Bartók műveit, köztük olyan helyeken, ahol biztos, hogy nem hangzott el, és nem is fog elhangzani.
3: Azt gondolom, hogy Magyarországon lévő jazzzenészek világszínvonalúan űzik ezt a műfajt, és megállnák a helyüket bármilyen külföldi nagy színpadon is, ahogy ezt tesszük is sokszor. Amikor jazzzenét énekelek, vagy ezzel a műfajjal foglalkozom és dolgozom, alkotok, vagy akár csak hallgatom, akkor az összes zenei élményem keveredik ilyenkor bennem. Be tudod forgatni az összes eddigi tapasztalataidat, vagy tudásodat, vagy zenei élményedet, amit bármilyen műfajból magadban hordozol. Tehát azt érzem, hogy azáltal, hogy megtanultam ezen a nyelven beszélni, énekelni, használni, ezáltal hatalmas lehetőséget kaptam, hogy mindenféle zenei stílust ötvözni tudjak, ami belőlem szól.
0: Felfedezítjeinkről már volt szó, de most találkozhatnak is egyikükkel. A Lukács Márton trió, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Most Bookshelf című szerzeményüket hallgathatjuk meg.

0: Bravo, bravo. Az biztos, hogy egy rajongóval több van már, mert teljesen lenyűgözött a zenétek. 2023-ban alakultatok a Zeneakadémián. Mi hozta össze ezt a triót?
1: Köszönjük szépen. Igen, 2023-ban alakultunk. Igazából összegyűlt nekem annyi szerzemény a fiúkban, amit már szerettem volna felvenni, kiadni, játszani minél többet. Úgyhogy ezért szerettem volna alakítani egy triót. Azért triót, mert ez a formája a jazznek az, ahol talán legszabadabban lehet játszani nagy hangsúlyban az összjátékon. Ja, így az egyik kedvenc típusú formációm.
0: Hát most már az enyém is. A kortárs klasszikus zene és a neo-soul hatásainak elegyítése, ami jellemzi a zenéteket. Miből inspirálódtok még?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és szerintem mindannyiunkat minden beadás inspirál, minden élmény, minden tapasztalat.
0: A Szakcsi Rádió felhívására, ugye küld be a dalot felhívásra, ti is beküldtétek a szerzeményeteket. Ez a felfedezés milyen lehetőséget adott a zenekar számára?
1: Hát igazából így ezen keresztül talán el tudtunk jutni több emberhez. Ugye ez a rádió specifikusan ezzel foglalkozik, így olyan közönsége van, aki direkt ezt a zenét keresi. Így adott ez a pályázat, meg egyáltalán az, hogy létezik a rádió egy olyan lehetőséget a hozzánk hasonló fiatal feltörekvő zenekaroknak, hogy

0: Most, hogy a dob is megérkezett a mai estén, ami az én kedvenc hangszerem, és a következő nagy születésnapomon biztos, hogy azt fogom kérni a családtól, hogy hagyd tanuljak meg dobolni. Nem ígérem, hogy a Zeneakadémián, de biztos, hogy valahol meg fogom ezt a hangszert is tanulni. Most megtudhatunk többet erről a hangszerről is, miért olyan különleges, és mit ad a zenészeknek a közös gondolkodás és együttjátszás. Hallgassák meg László Attila gitárművész, Balázs Elemér jazzdobos és Kolman Gábor szaxofonista gondolatait.
1: Hogy mit jelent a jazz? Őszinteség. Tehát itt nem a manírok vagy a felületes megjelenés a lényeg, hanem pontosan ez, hogy hogy tudsz a másikkal zeneileg kommunikálni, hogy tudod kifejezni zeneileg a gondolataidat, és itt nem a külsőségek a legfontosabbak. Ezért nagyon szerencsés, hogyha jó partnerekkel játszik az ember, mert ez felerősödik. Van a jazznek egy nagyon fontos, lényeges tulajdonsága, ami több más műfajtól megkülönbözteti. Az, hogy ez a valós idejű reakció, zenei reakció, itt nem csak, hogy megengedett, hanem tulajdonképpen követelmény is ahhoz, hogy egy érdekes, izgalmas, olykor improvizatív előadás szülesse.
2: A jazz dobolás nagyon kreatív. Én amilyen hasonlít rám egyébként, és mindig azt szoktam mondani, hogy a jazz dobos az fest. Tehát az olyan, mint egy festőművész. Mindenféle színeket kell, hogy fessen a dobon, és ez a hangszínekben jön ki. Egy hihetetlen csoda. És ez a kreativitás, ez nagyon, de nagyon mássá teszi a jazzdobolást. Elképesztő technikai tudás és kreativitás van benne. Nem hiába van az, hogy nagyon sok más műfajból jött dobos, rockdobosok vagy popdobosok. Olyan 60-70 éves korban rájönnek arra, hogy úristen, hát igen, azért a jazz dobolás az mégis a csúcsa mondjuk a dobolásnak.
3: Nyilván az ember a rengeteg improvizáció hatására olyan mélyen ismeri meg a gyökereit és a belső világát, hogy ezáltal egy picit átalakul. És azt gondolom, hogy a puszta létünkkel és ezekkel a produkciókkal olyan mondani valókat tudunk közvetíteni az emberek felé, ami nagyon mai. És egy mostani dolog, ami a jelenben történik, és szerintem ez rendkívül fontos, egyáltalán nem lebecsülve azokat a régi nagymestereket és azoknak a műveiknek az előadását, amit egyébként talán nagyobb százalékban elérhetünk a zenei piacon.

0: Hamarosan játszani fogtok, kedves Laci, de megragadt bennem egy mondat a Kolman Gábornak, aki szintén játszik a zenekarra, vagy is legalábbis a tagja a zenekarnak. Azt hallottuk, hogy arról beszélt, hogy ezeket az improvizációkkal, ezekkel az improvizációkkal valami nagyon mai dolgot tudtok létrehozni, ami tényleg a jelenben történik. Te mit gondolsz erről?
1: Hát az improvizációnak ez lenne, hogy a lényege, hogy a pillanat művészete, és egy közös művészet, egy közös nyelv, mert mindegyikünk mást játszana, hogyha otthon egyedül ülne, mint hogyha ezekkel a kiváló zenész kollégákkal együtt játszhat és inspirálódik azokból az ötletekből, amit ők hozzátesznek a zenéhez. Úgyhogy egyetértek ezzel a mondattal.
0: Próbálom nagyon pontosan ezeket a meghatározásokat, hiszen a klasszikus zenében a bebop az nem igen ismert, de ti ennek a 40-50-es évek bebop korszak által inspirált hangzásvilágnak a zenéjét, vagy legalábbis azt a zenét játszátok, szerzitek. Mi fogott meg bennetek ebben a világban?
1: Hát sőt, mi egy picit ezzel a formáció legalábbis arra a zenére épülő úgynevezett fusion zenét játszuk, ugye, ami a bebopból adódó jazz irányzatok és a blues és a rock zene keveredéséből jött létre a 60-as évek végén. Tehát nagyon így van, hogy a bebop nagyon erőteljesen benne van. Mi mindannyian ebben a zenekarban ezt a fajta zenét nagyon szeretjük, ami több oldalról inspirálódik. És ezt az egymással vegyítes stílusokat próbáljuk valahogy megjeleníteni a zenénkben.
0: Hát és sikeresen, és hál' Istennek sikeresen. Első dalotok címe New Song. Mire számíthatunk?
1: Hát ez a Halper Quintet előző lemezén szerepel, a Blues from Angelland. Én angyalföldi vagyok, és Blues from Angelland a lemeznek a címe, és azért lett egyébként ez a címe, mert ugye ezen a lemezen voltak régebbi kompozícióim, amit újra elővettem, ez a lemezanyagok, stb. Ez volt az utolsó szám, amit megírtam rá, és akkor munka címe volt tulajdonképpen ez a New Song, de aztán valahogy úgy maradt.
0: Na és akkor most ezt fogjuk hallani, a New Songot. Kérem, fogadják szeretettel.

Most pedig következzen a finálé. A Halper Quintet vezetésével egy vérbeli jam sessionnel búcsúzunk. Én megköszönöm a figyelmüket, hallgassanak sok zenét, hallgassák a Szakcsi Rádiót, ismerkedjenek a magyar jazz élet kiválóságaival. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. Boldog születésnapot!

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második részében a Szakcsi Rádió második születésnapi koncertjét hallották, benne a Binder Borbély Duo, a Contempo, a Lukács Márton Trió, valamint a Halper Quintet koncertjével, élőben a Dohnányi Ernő Zenei Központból. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében készült 2026. április 30-án.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szöke Nikoletta vagyok, jazz énekesnő és dalszerző. Nekem a jazz a szerelem és az otthon. Örülök annak, hogy az emberek, hogyha hallgatják a Szakcsi Rádiót, akkor megtapasztalhatják ezt az érzést, hogy milyen az, hogy hátradőlni, lesz hallgatása közben is otthon érezni magunkat.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Harcsa Veronika vagyok, énekes dalszerző. Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor az én hangomat is gyakran hallhatja, mert én vagyok a csatorna hang, és én mondok be sok mindent, ami információt közöl az elhangzott dalokról. Ilyen módon én még soha nem szerepeltem, hiszen elsősorban énekes vagyok, de nagyon nagy öröm, hogy a hazai jazz szcénához így is kapcsolódhatok.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Kapcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.